0: Florida. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you